0: Köztékből készülő lipitor.
1: Yes, we have to tell from AJ. Thank you.
0: Okay.